0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben, tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része, a hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Egeré lett a volt laktanya területe, fadölt ki az érsekkerti játszótérnél, nagy lesz a reptér forgalma. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe. Az egerhírek.hu szerint a város 20 év után dönthet saját hatáskörben a több mint 37 ezer négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan ingatlan jövőjéről. A város a következő időszakban megkezdi a fejlesztési és hasznosítási lehetőségek tervezését. A jelenlegi bérlők maradnak, az őrzés és a terület működése továbbra is folyamatos lesz. A megállapodás az állammal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel jött létre, amely rendezte a korábbi tulajdoni helyzetet. Kidőlt egy fa az egri Szmrecsányi Lajos érsekkelt játszóterénél, a heol.hu megtudta, az eset során senki nem sérült meg, de a fa megrongált egy mászókát. A sérült játszótéri részt ideiglenesen lezárták. A kidőlt fa eltávolítását a Városgondozás Eger Kft. És az Agria speciális mentő- és tűzoltó csoport szakemberei végzik. Az önkormányzat azonnali műszeres favizsgálatot rendel el az érsekkert játszótereinek környezetében. A cél a hasonló esetek megelőzése. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék a veszélyes vagy beteg fákat. Több száz egynyári virágpalántát kapott a gyöngyösi Bogát Pál Kórház egy horti vállalkozótól. Az adományról közösségi oldalukon számoltak be. A növényeket a kórház több pontján ültették ki, hogy szebb és barátságosabb környezet fogadja a betegeket, a hozzátartozókat és az intézmény dolgozóit. Hegedűs Istvánné már második alkalommal támogatja virágpalántákkal az egészségügyi intézményt. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőség. Esemény is mindenkinek nagyon fontos.
2: Nincs összefüggés az asszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
4: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: Hevesvár megyében 44 darab generátor működik. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Egerben a Vörösmarty utca több szakaszán, hívta fel a figyelmet a város. A Heves megyei vízmű szakemberei a 25-ös főút, Rózsa Károly és Petőfi Sándor utcák közötti részén befejezték az ivóvíz bekötő vezetékek és tűzcsapok cseréjét. Az aszfaltozás következik ma. Az eredeti forgalmi rend pünkösd után kedden állhat vissza. A kivitelezés ezután a Rózsa Károly és a Csiki Sándor utca, valamint a Petőfi Sándor út és a Betlen Gábor utca között folytatódik. Az érintett szakaszokon sávlezárásokra, torlódásra és időszakos vízhiányra kell készülni. A Petőfi Sándor és Betlen Gábor utcák közötti buszmegállót ideiglenesen lezárják. Elismerő oklevelet és 2 millió forintos támogatást kapott az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Debreceni Egyetemtől. számolt be a heol.hu. Az iskola Heves vármegyéből egyedüliként részesült a díjban. Az egyetem azokat a középiskolákat jutalmazta, amelyek a felvételi rangsorban kiemelkedő eredményeket értek el. Az elismerést az egyetemre felvett diákok magas száma és eredményei alapján ítélték oda. A támogatást az intézmény tehetséggondozó és pályaorientációs programokra, valamint diák önkormányzati rendezvényekre fordítja. Az EGRI tankerületi központ 9 új elektromos autót adott át a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeknek, írja a heo.hu. A több mint 216 millió forintos program célja a gyógypedagógiai ellátás fejlesztése. A járművek az EGRI és a Hevesi Gyógypedagógiai Intézményekhez, valamint a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz kerültek. Összértékük 121 millió forint. Az autókat utazó gyógypedagógusok és szakszolgálati szakemberek használják majd. A programban továbbképzések és eszközbeszerzések is szerepelnek. A fejlesztések több mint 2100 gyermek ellátását segíthetik Heves vármegyében. Az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Heves vármegyei fordulóját rendezték meg az Egriesek kertben. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a megmérettetésen 15-5 fős csapat vett részt 3 korcsoportban. A résztvevők elméleti és gyakorlati feladatokban is összemérték tudásukat. A szervezők a lakosság figyelmét is felhívták az életmentő ismeretek fontosságára. A programban partnerként vett részt az Országos Mentőszolgálat, a Heves vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Honvédség is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több billanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
5: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: Megújult a csapadékvíz elvezető rendszer az EGRI Széchenyi István utcában, tudatta a város. Azért volt szükség a felújításra, mert a hálózat elhasználódott, és több helyen már nem működött megfelelően. A március végén indult munkálatok során a szakemberek a sétáló utca burkolatát is felbontották, hogy kijavítsák a süllyedéseket és kicseréljék a folyók a rendszert. A beruházás közel 20 millió forintba került. A Markot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának vezetője is előadást tartott, az Orvosi Hidrológiai és Klimatológiai Világszervezet Szerbiai Világkongresszusán. A heo.hu arról számolt be, hogy Kovács Csaba, három magyar meghívott előadó egyikeként képviselte az EGRI intézményt és a magyar egészségügyet a nemzetközi szakmai eseményen. Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok május 22-én, az év 142. reggelén, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Júliákat és a Ritákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. Jön a The Wanted, a Glad You Came-mel elsőként, aztán a Halott Pénz, majd az Enigma, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk. Jó reggelt!
0: Best

A célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld élővilágának sokszínűségére, és mi magunk emberek is sokak, sokfélék vagyunk, van, aki bátrabban, van, aki bátortalanabbul vezet, óvatosan az utakon, és ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re, és még mindig utak, jön a Car Wash Krisztina Aguilerától.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt a küszöbön egy újabb hosszú hétvége, jön a pünkösd, és hát nagyon-nagyon szép idő lesz. Alapvetően napos, de szeles és egyre melegebb idő várható. Let me blow your mind, ez a dal is várható, méghozzá a legfrissebb hírek után rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem a jégkármérséklő rendszer miatt van a száj, munkálatok a Vörösmarty utcában. Elismerést kapott az EGRI Szilágyi. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Nincs összefüggés az asszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegi sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Hevesvár megyében 44 darab generátor működik. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Egerben a Vörösmarty utca több szakaszán, hívta fel a figyelmet a város. A Heves megyei vízmű szakemberei a 25-ös főút Rózsa Károly és Petőfi Sándor utcák közötti részén befejezték az ivóvíz bekötő vezetékek és tűzcsapok cseréjét. Az aszfaltozás következik ma. Az eredeti forgalmi rend pünkösd után kedden állhat vissza. A kivitelezés ezután a Rózsa Károly és a Csiki Sándor utca, valamint a Petőfi Sándor út és a Betlen Gábor utca között folytatódik. Az érintett szakaszokon sávlezárásokra, torlódásra és időszakos vízhiányra kell készülni. A Petőfi Sándor és Betlen Gábor utcák közötti buszmegállót ideiglenesen lezárják. Elismerő oklevelet és 2 millió forintos támogatást kapott az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Debreceni Egyetemtől, számolt be a heol.hu. Az iskola Hevesvár megyéből egyedüliként részesült a díjban. Az egyetem azokat a középiskolákat jutalmazta, amelyek a felvételi rangsorban kiemelkedő eredményeket értek el. Az elismerést az egyetemre felvett diákok magas száma és eredményei alapján ítélték oda. A támogatást az intézmény tehetséggondozó és pályaorientációs programokra, valamint diák önkormányzati rendezvényekre fordítja. Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a hét utolsó munkanapja a napsütésről szól majd, csak kevés helyen lesznek gomoly felhők, erős marad a szél, 23-27 fok valószínű, ugyanez mondható el a holnapi nap időjárásáról is, amikor már egy fokkal melegebb, 23-28 fok lesz, vasárnap 25-29, pünköst hétfőn és kedden pedig a 30 fokot is átlépheti a napközbeni maximum. Egy szóval szép időnk lesz, így lehet tervezni a hosszú hétvége programjait, lehet akár szabadtéri, bátran éljük az életünket, ez pedig már Rihanna és T.I. dalának címe, a pont a mondat végén, itt a Besten. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, mindjárt 7 óra meghallgatjuk a friss híreket, a következő órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz Bryan Adams és Mel C egy duettel. És a Bagosi Brothers Company is.

0: Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elektromos autókat kaptak az intézmények, első segélynyújtó versenyt tartottak, az e-rollerhez is kell biztosítás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az EGRI tankerületi központ 9 új elektromos autót adott át a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeknek, írja a heo.hu. A több mint 216 millió forintos program célja a gyógypedagógiai ellátás fejlesztése. A járművek az EGRI és a hevesi gyógypedagógiai intézményekhez, valamint a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz kerültek. Összértékük 121 millió forint. Az autókat utazó gyógypedagógusok és szakszolgálati szakemberek használják majd. A programban továbbképzések és eszközbeszerzések is szerepelnek. A fejlesztések több mint 2100 gyermek ellátását segíthetik Heves vármegyében. Az 54. országos első segélynyújtó verseny Heves vármegyei fordulóját rendezték meg az Egriesek kertben. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a megmérettetésen 15-5 fős csapat vett részt 3 korcsoportban. A résztvevők elméleti és gyakorlati feladatokban is összemérték tudásukat. A szervezők a lakosság figyelmét is felhívták az életmentő ismeretek fontosságára. A programban partnerként vett részt az Országos Mentőszolgálat, a Heves vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Honvédség is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, május 22 péntek, Júlia Rita napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, az Outkast-tel indul ez az óra, de jön még a Destiny's Child, a Hooligans és az Oasis is, ha pedig dugó baleset van valahol a hét utolsó munkanapjának reggelén, jöhet a közlekedési info és 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a péntek reggel is, és nem lesz szokványosan nyitva tartás a hosszú hétvégén, ahogy az elhíresült mém is mondja, vasárnap és hétfőn is lesz bolt, csak nem lesz nyitva. Úgyhogy itt tessék készülni, én pedig indítom a bekészített Destiny's Child slágert, Blue Delicious, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, mindjárt 7:30. Hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, kiderül a hírek végén, aztán Kanye Williams folytatja a World Celebration-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Do up a do up shoe, do.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egeré lett a volt laktanya területe, fadölt ki az érsekkerti játszótérnél, nagy lesz a reptér forgalma. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe. Az egerhírek.hu szerint a város 20 év után dönthet saját hatáskörben a több mint 37 ezer négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan ingatlan jövőjéről. A város a következő időszakban megkezdi a fejlesztési és hasznosítási lehetőségek tervezését. A jelenlegi bérlők maradnak, az őrzés és a terület működése továbbra is folyamatos lesz. A megállapodás az állammal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel jött létre, amely rendezte a korábbi tulajdoni helyzetet. Kidőlt egy fa az egri Szmrecsányi Lajos érsekkert játszóterénél, a heol.hu megtudta, az eset során senki nem sérült meg, de a fa megrongált egy mászókát. A sérült játszótéri részt ideiglenesen lezárták. A kidőlt fa eltávolítását a Városgondozás Eger Kft. És az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport szakemberei végzik. Az önkormányzat azonnali műszeres vizsgálatot rendel el az érsekkert játszótereinek környezetében. A cél a hasonló esetek megelőzése. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék a veszélyes vagy beteg fákat. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta, a pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 22-én pénteken. Júlia Rita napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 176 éve a mai napon megszületett Johann Schrammel, osztrák zeneszerző, akiről a Schrammli zenét elnevezték. 56 évvel ezelőtt ezen a napon született Naomi Campbell, topmodell is. 53 éve a mai napon született Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok tornásznőnk. 213 éve ezen a napon született Richard Wagner, német klasszicista, zeneszerző. 39 éves Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam bajnok teniszező. És 1981. május 22-én megszületett Sue Alice Nash, a brit Mystic tagja. Sok boldogságot kívánok a kedves ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Május 22-e péntek friss hírei után dudolhatunk majd Rúzsa Magdival. És jön a Brand New Heavies is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem a jégkármérséklő rendszer miatt van a száj, munkálatok a Vörösmarty utcában. Elismerést kapott az Egri Szilágyi. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Nincs összefüggés az asszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegít sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Hevesvár megyében 44 darab generátor működik. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Egerben a Vörösmarty utca több szakaszán, hívta fel a figyelmet a város. A Heves megyei vízmű szakemberei a 25-ös főút Rózsa Károly és Petőfi Sándor utcák közötti részén befejezték az ivóvíz bekötő vezetékek és tűzcsapok cseréjét. Az aszfaltozás következik ma. Az eredeti forgalmi rend pünkösd után kedden állhat vissza. A kivitelezés ezután a Rózsa Károly és a Csiki Sándor utca, valamint a Petőfi Sándor út és a Betlen Gábor utca között folytatódik. Az érintett szakaszokon sávlezárásokra, torlódásra és időszakos vízhiányra kell készülni. A Petőfi Sándor és Betlen Gábor utcák közötti buszmegállót ideiglenesen lezárják. Elismerő oklevelet és 2 millió forintos támogatást kapott az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium a Debreceni Egyetemtől, számolt be a heol.hu. Az iskola Hevesvár megyéből egyedüliként részesült a díjban. Az egyetem azokat a középiskolákat jutalmazta, amelyek a felvételi rangsorban kiemelkedő eredményeket értek el. Az elismerést az egyetemre felvett diákok magas száma és eredményei alapján ítélték oda. A támogatást az intézmény tehetséggondozó és pályaorientációs programokra, valamint diák önkormányzati rendezvényekre fordítja. Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem öten, csak négyen vannak, nem amerikaiak, európaiak, és nem szerepel a nevükben az ötös szám, mert hogy ők négyen vannak. A Jackson 5 után szabadon The Four Chords, azaz a négy ír testvér, Andrea, Caroline, Jim és Sharon, azaz a The Chords indítja az órát. Szól már is a Breathless, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Május 22, péntek, 1 perccel 4:49 után helyzetkép az utakról. Az M4-esen Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy autó, a 28-as kilométernél csak a leállósávot korlátozzák, de a füst miatt 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani. Lassabb az M3-as is Budapest felé a kiépített terelésnél Bak térségében, 2-3 kilométer a szakaszos torlódás, és ennél sokkal nagyobb az M1-esen Budapest felé a külső sávban, ahol feltorlódtak a kamionok a 70-estől az 50-es kilométerig, Tatától kezdődően nagyjából 20 kilométeren. Aki személyautóval a fővárosba tart, az válassza az átterelt belső sávot. Jó utat! A The Black Eyed Peas-szel a következő nagyjából 4 percben Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: is léphetjük a 30 fokot. Talán idén először? Igen, azt hiszem. Úgyhogy jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a hírek után pedig a PM Down folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elektromos autókat kaptak az intézmények, első segélynyújtó versenyt tartottak, az e-rollerhez is kell biztosítás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az Egri tankerületi központ 9 új elektromos autót adott át a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeknek, írja a heo.hu. A több mint 216 millió forintos program célja a gyógypedagógiai ellátás fejlesztése. A járművek az Egri és a Hevesi gyógypedagógiai intézményekhez, valamint a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz kerültek. Összértékük 121 millió forint. Az autókat utazó gyógypedagógusok és szakszolgálati szakemberek használják majd. A programban továbbképzések és eszközbeszerzések is szerepelnek. A fejlesztések több mint 2100 gyermek ellátását segíthetik Heves vármegyében. Az 54. országos első segélynyújtó verseny Heves vármegyei fordulóját rendezték meg az Egriesek kertben. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a megmérettetésen 15-5 fős csapat vett részt 3 korcsoportban. A résztvevők elméleti és gyakorlati feladatokban is összemérték tudásukat. A szervezők a lakosság figyelmét is felhívták az életmentő ismeretek fontosságára. A programban partnerként vett részt az Országos Mentőszolgálat, a Heves vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Honvédség is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak, szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy irány a természet, például alcsút doboz, ahol minden összeér, zene, nyárillat, ízek, és mi, a Best FM is ott leszünk, találkozzunk személyesen alcsút dobozon, tehát holnap és holnap után, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. A belépés ingyenes, egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. Ez tehát az alcsút dobozi Válvölgyi Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig most Desiree dalával megyünk tovább. Szól már is a Life a Besten.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy dal, aminek ugyanaz a versszaka és a refrénje is, mégsem lehet megunni. Around the World jön majd a Daft Punk, az ezredforduló hangulata pedig a Unique dalában is visszaköszön majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha van közlekedési info, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egeré lett a volt laktanya területe, fadölt ki az érsekkerti játszótérnél, nagy lesz a reptérforgalma. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe. Az egerhírek.hu szerint a város 20 év után dönthet saját hatáskörben a több mint 37 ezer négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan ingatlan jövőjéről. A város a következő időszakban megkezdi a fejlesztési és hasznosítási lehetőségek tervezését. A jelenlegi bérlők maradnak, az őrzés és a terület működése továbbra is folyamatos lesz. A megállapodás az állammal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel jött létre, amely rendezte a korábbi tulajdoni helyzetet. Kidőlt egy fa az egri Szmrecsányi Lajos érsekkert játszóterénél, a heol.hu megtudta, az eset során senki nem sérült meg, de a fa megrongált egy mászókát. A sérült játszótéri részt ideiglenesen lezárták. A kidőlt fa eltávolítását a Városgondozás Eger Kft. És az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport szakemberei végzik. Az önkormányzat azonnali műszeres favizsgálatot rendel el az érsekkert játszótereinek környezetében. A cél a hasonló esetek megelőzése. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék a veszélyes vagy beteg fákat. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Justin Timberlake-től, akinek egykori párja Britney Spears, hát szonda társa a sorsára jutott. Britney-t is kiszállították a rendőrök. Egyenesen kellett járnia a felfestett csíkon, és állítólag hisztérikus hangulatváltozásai voltak. Sőt, egy ponton meg is kellett bilincselni, annyira agresszívvá vált. Már is szól a Señorita, 5 perccel múlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, mielőtt Thomas Bangalter és Guy Manuel de Homem Christo, azaz a Daft Punk az elektronikus zene királyai lettek volna. 92-ben alapítottak egy indie rock punk zenekart Darlin néven, egy harmadik taggal. A trió kiadott néhány dalt egy független brit kiadónál, ami felkeltette a neves brit zenei magazin a Melody Maker figyelmét. A lap kritikusa Dave Jennings azonban nem volt elragadtatva a zenétől, és a cikkben a következő jelzővel illette őket: a Daft Punky Trash, azaz együgyű bolond punk csörömpölés, valahogy így lehet fordítani. És ahelyett, hogy a srácok megsértődtek vagy elkeseredtek volna, Thomas és Guy Manuel rendkívül szórakoztatónak találta a leírást, amikor a Darlin nem sokkal később feloszlott, és ők ketten, a szintetizátorok meg a dobgépek felé fordultak, úgy döntöttek, megtartják a gúnynevet kicsit lerövidítve, így született meg a Daft Punk.

Best FM, a legjobb zenék. Pitbull érkezik a folytatásban, aki idén kétszer is koncertezik nálunk. Egy hónap múlva július 21-én, aztán majd november 24-én is. És ami még jön, a nyárias idő a hosszú hétvégére. Vasárnap hétfőn akár 30 fok is lehet majd. Egy szavunk nem lehet az időjárásra, úgyhogy ennek lehet örülni. És egy Pitbull slágernek is. I know you want me a besten.

0: Best FM. A legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Jön a pünkösdi hosszú hétvége, amikor mi is találkozhatunk. Várunk minden kedves hallgatót szeretettel Alcsút dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A fesztiválra a belépés ingyenes, és egésznapos zenei, gasztró, kulturális és családi programok lesznek majd. Holnap és holnap után ott leszünk mi is. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. Egészen konkrétan Majoros Rita kolléganőm, akinek pedig ez sem elég, az fújjon egy követ Britney Spears-el. Jön a Gimme More, adj többet a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem a jégkármérséklő rendszer miatt van a száj, munkálatok a Vörösmarty utcában. Elismerést kapott az EGRI Szilágyi. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Nincs összefüggés az asszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegít sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Heves-Vár megyében 44 darab generátor működik. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Egerben a Vörösmarty utca több szakaszán, hívta fel a figyelmet a város. A Heves megyei vízmű szakemberei a 25-ös főút Rózsa Károly és Petőfi Sándor utcák közötti részén befejezték az ivóvíz bekötő vezetékek és tűzcsapok cseréjét. Az aszfaltozás következik ma. Az eredeti forgalmi rend pünkösd után kedden állhat vissza. A kivitelezés ezután a Rózsa Károly és a Csiki Sándor utca, valamint a Petőfi Sándor út és a Betlen Gábor utca között folytatódik. Az érintett szakaszokon sávlezárásokra, torlódásra és időszakos vízhiányra kell készülni. A Petőfi Sándor és Betlen Gábor utcák közötti buszmegállót ideglenesen lezárják. Elismerő oklevelet és 2 millió forintos támogatást kapott az EGRI Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium a Debreceni Egyetemtől, számolt be a heol.hu. Az iskola Heves-Vár megyéből egyedüliként részesült a díjban. Az egyetem azokat a középiskolákat jutalmazta, amelyek a felvételi rangsorban kiemelkedő eredményeket értek el. Az elismerést az egyetemre felvett diákok magas száma és eredményei alapján ítélték oda. A támogatást az intézmény tehetséggondozó és pályaorientációs programokra, valamint diák önkormányzati rendezvényekre fordítja. Az időjárásról. Sokat süt ma a nap, amit gomoly felhők zavarhatnak, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél. A délután folyamán 25 fokig melegszik a levegő Egerben, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Este 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, május 22 péntek, kitartást a hosszú hétvége előtti utolsó munkanaphoz. 5 perccel múlt 10, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Soulwave és Sheryl Crow a következő percek kínálata, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
0: Best

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, világsztárok lépnek fel a foci VB döntőjén, Shakira, a BTS és a most érkező Madonna is látható-hallható, úgyhogy aki nem szereti a focit, az is leülhet a képernyő elé a szünetben. Most Madonna egyik legikonikusabb dalával, a Vogue-gal megy tovább a péntek délelőtt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Most is nagyon-nagyon lassú az M1-es főváros felé vezető oldalán a külső sáv. Egészen Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-asig tart a kamion torlódás. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le. Ezen kívül kátyúznak az M5-ösön Ócsa térségében Budapest felé, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a pünkösdi hosszú hétvége, ahol mi is találkozhatunk, méghozzá Alcsútdobozon a Válvölgyi Fesztiválon. Még több info az ingyenes fesztiválról rögtön utána. Előtte hadd ajánlja kettőt a következő óra zenei kínálatából. Biztosan jön majd a CNC Music Factory és a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Robbanás a MOL tiszaújvárosi gyárában, kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait, rárontott Kubára az amerikai külügyminiszter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A katasztrófavédelem szerint a lakosság nincs veszélyben, Fülöp György tiszaújváros polgármestere is erről beszélt közösségi oldalán. A tűzoltók még dolgoznak a helyszínen, ahová kivezényeltek egy mobil labort is. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt, erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norberttől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello nyárfiai, ahogy hallottuk, 3 nap a természetben, akár vízparton, klassz grillezések, kirándulások, bringázások, bárminek lehet helye, hiszen nyárias lesz a pünkösdi hosszú hétvége. Ennek jegyében indul az óra is, The Boys of Summer, DJ Sammy kezd, érkezik nem sokára Gwen Stefani, Maxi Priest és NSZT-se is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A CNC Music Factory-vel tekerjük vissza az idő kerekét. Jön a Do You Wanna Get Funky? És ha a funkira, mint műfajra tekintünk, akkor hadd ajánljak egy másikat, a Classic House-t, mert hogy a Night Shift Extra-ban ma 6 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak 6-tól a házigazdától, Wild Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön a háromnapos pünkösdi hosszú hétvége, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy holnap, de akár már ma érdemes előre bevásárolni. Vasárnap és hétfőn is lesznek ugyanis boltok, csak zárva lesznek. Egyébként pedig igazán nyárias lesz az időjárás, vasárnap, hétfőn akár a 30 fokot is elérhetjük. Sok napsütés, nulla csapadék, helló nyár!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita Avril Lavigne Girlfriend című dalával indítja a péntek délutánt. Én holnap reggel 6 óra 10-kor is várok mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Robbanás, egy halott, több sérült Tiszaújvárosban. Nem jön több veszélyes anyag Ausztriából. Kristályárusokra csaptak le Fejérvár megyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A legfrissebb beszámolók szerint egy halottja, két súlyos és hét könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, továbbra sem engednek a szennyező fizet elfből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló magyar-osztrák bizottság. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvény indul a vármegye székhelyekre és a kiemelt turisztikai célpontok felé, tartalékjárművek is készenlétben állnak majd, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
1: Családi drogbandán ütöttek rajta a rendőrök és a tekesek Enyingen, cinkosaikkal együtt kristályt árultak és kiterjedt vevőkörük volt. A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be az adagot, a porciózás a 15 éves lány feladata volt. Az értékesítésbe aztán többen is bekapcsolódtak. A házkutatás során mintegy 6 millió forintot, ékszereket és egy komoly kocsit is lefoglaltak, írta a polisz.hu. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egész délután jönnek. Szép napot mindenkinek, kellemes pénteket, sőt, most már mondhatom, hogy csodás hosszú hétvégét is kívánok. Majoros Rita vagyok. Indítsuk együtt a délutánt, és hangolódjunk a hétvégére. Remek slágerekkel és isteni nosztalgikus hangulattal érkezik már is Will Smith, Robbie Williams, most pedig Avril Lavigne indít itt a Girlfriend.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az kihagyom.
1: Best FM a legjobb zenék, csodás napsütéses péntek délután kívánok mindenkinek így a hosszú hétvége előtt, de már szerintem lélekben vagy hangolódásban sokan a hétvégére gondolnak. Nagyon sokan lesznek ma az utakon, sőt már most sokan vannak, úgyhogy legyen mindenki óvatos, én ma is hozom a közlekedési információkat, egész délután itt leszek önökkel, és amint megkapom őket, már adom is tovább. Egyébként a számunk 0620 55 55 155, hogyha valaki írna, ha valaki üzenne, ha valaki telefonálna, itt nyugodtan, mert megtalál, én pedig gyorsan továbbadom az infókat. A nap kérdésére is ide várom majd a válaszokat, mert természetesen hozok majd kérdést is, úgyhogy lehet témázgatni, de ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Úgyhogy vágjunk is bele a délutánba, a Salt and Pepával jön a Waterman, előtte Montel Jordan és a This is how we do it. Egy igazán pozitív dal erre a pozitív délutánra, itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék. Több fórumon is írták és mondták is, hogy nagyon-nagyon sokan vannak az utakon, autópályákon, főutakon, autóutakon, M1, M7, M3, M5, M0-as autóút, eléggé telítettek a sávok. Az erős szél miatt pedig az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porátfúvásra is számítani kell, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan. Az M1-esen pedig a főváros felé a külső sávban a kamionok okoznak torlódást, Tattától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le, úgyhogy mindenképpen így és ezzel kell tervezni. Itt a hosszú hétvégén nagyon sokan indulnak útnak, vagy már tényleg el is indultak, úgyhogy várom ma is az útinfókat, én figyelem folyamatosan az SMS számunkat és a telefont, úgyhogy jöhetnek az üzik a 0620 55 55 155-re és az útinfók. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy halott, súlyos sérültek, eloltották a tüzet a MOL üzemében. Kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait, vadásznak a cégek a diákmunkásokra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mentőszolgálat szerint egy halottja, 5 súlyos és 4 könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. A debreceni és a miskolci kórházban látják el a sebesülteket. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. A mobillabor nem mért határérték feletti károsanyag koncentrációt a levegőben. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinetfőnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Egyre több cég akar diákmunkásokat felvenni, aki beválik, azt a folytatásban hosszú távon is foglalkoztatnák, ez derült ki az egyik szövetkezet összesítéséből. Nem csak a multik, hanem a KKV-k is nyitottak a tanulók felé, és nem csak adminisztratív, hanem pénzügyi, mérnöki és informatikai feladatokat is adnának a diákmunkásoknak. Indul a Nemzeti Vágta sorozata, holnaptól 14 helyszínen, az elővágtákon küzdenek majd a versenyzők a nagy döntőbe kerülésért. A finálét október első hétvégén rendezik Szilvásváradon, részletek Zajzon András szervezőtől.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszár gyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, szép délután mindenkinek, sőt, pontos legyek, egy óra múlt 4 perccel. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok. A legjobb zenéket még mindig itt kapják, főként a hétvégi felüdüléshez, hétvégi hangolódáshoz. Mindjárt jön Jennifer Lopez és a Get Right, jön a Robin Raz, itt lesz 50 Cent és a Candy Shop, most pedig a Destiny's Child indítja az órát.
0: Best FM.

De hogy kitart-e vajon a gyűjtögető szenvedélyünk felnőtt korunkra is? Szóval ki mit gyűjt ma délután? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155. Ide várom az üzeneteket, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Én pont azon gondolkodtam, hogy én vajon mit gyűjtök. Az egyetlen dolog, ami így hirtelen eszembe jutott, azok a csészék és a bögrék. Ezekből elég jó kis gyűjteményem van otthon, de nem feltétlen a gyűjtő szándék egyébként, ami fontos, hanem az, hogy mindegyik bögre vagy akár pohár is olyan a lakásomban, amihez valamilyen emlékem fűződik, vagy valakitől kaptam, de egyik sem olyan, amit mondjuk vettem egy nagy áruházban, és akkor több is van belőle, mindegyikből csak egy van. Úgyhogy talán ez az, amit én gyűjtök felnőtt koromban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát jöhetnek az üzenetek. És a legjobb zenéket is gyűjtöm. Ide örömnek a Best FM-re, 50 Cent, Candy Shop a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék. Anikótól kaptam egy üzenetet a Blaha Lujza térről, hogy az Erzsébet körút és a Rákóczi út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. De Laci ír a Szabadság hídról is, hogy ott is baleset történt a Pestről Budára vezető oldalon. Köszi az infókat. Erős a szél az M3-ason továbbra is Hajdúnánás és Nyíregyháza között. A 208-as kilométer környékén porátfúvásra kell számítani, úgyhogy erre készüljenek az arra autózók. Az M3-ason Vásárosnamény felé a mező Szemere pihenőnél egy kis teherautó munkagépbe hajtott, a 121-es kilométernél zárva van a belső sáv. Megindult két sávon a forgalom az M7-esen, a korábban kigyulladt autó mellett. A 96-os kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, a torlódás is már azt írják a hallgatók, hogy nagy részt feloszlott, de ha valakinek más infója van, megköszönöm az üzenetet a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Bogi és a Maradok zárta az órát pár perc múlva délután 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Olá Ibolya édes méreg dalát. És én majd a Sziblak is a Summertime-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A MOL vezér szerint üzemi baleset volt a reggeli robbanás, spréket ellenőriznek a fogyasztóvédők, rálőttek a rendőrökre, komoly fegyházbüntetés vár az embercsempészekre.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Üzemi baleset történt reggel a MOL Tiszaújvárosi gyárában, jelentette be a helyszínen a társaság elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbanhatott be az egyik vezetéknél, egy ember meghalt, 9-en megsérültek, többen súlyosan. A 10-et már eloltották, megerősítette. A mobil labor mérései alapján a lakosság nincs veszélyben. A szaktárca vezetője Kapitány István hozzátette, alapos vizsgálat deríti majd ki, pontosan mi okozta a történteket. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
3: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében, és azt értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: 11 év fegyházra ítélt 3 embercsempészt a bíróság, 2022 őszén kapták el őket hihetetlen hajsza után. A tettesek tüzet nyitottak a rendőrökre az M5-ös budapesti bevezetőjén, de így sem sikerült elszökniük. Egy másik hasonló ügyben is döntés született. 8 év börtön vár arra az embercsempészre, aki halálos balesetet okozott 2 éve a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2 óra múlt 4 perccel, csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvégén mi is ott leszünk a Vávölgyi Fesztiválon, és az egyik fellépőt remélem telefonon el tudom csípni ebben az órában, méghozzá Horváth Tamást. Erre kell számítani. Na meg jó hangulatú, isteni zenékre, úgyhogy Kelly Clarksonnal már nyitom is az órát. Szép hétvégét kívánok már most mindenkinek.
5: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Válvölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem egy csomó-csomó isteni fellépő és remek hangulat. Horváth Tamás pedig így telefonon elcsíptük egy kicsit már hangolódva a hétvégi fesztivál hangulatra. Szia, szia!
1: Szia, üdvözlök mindenkit!
0: Na de kezdjük most egy nagyon aktualitással, hiszen ugye alig pár hete jelent meg a legújabb dalod, a 100-szor szép, aminek elképesztő hallgatottsága van már most, ha jól tudom, a 2 milliót is átléptétek már. Mesélj egy picit erről a dalról, hogy így vágjunk a közepébe.
1: Igazából mondhatnám, hogy nem lep meg minket, de meglep. Tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a közönség ilyen visszajelzést adott számunkra. Figyelj, még nincs 2 hete a klip kint, és tényleg 2 millió felett van a megtekintési szám, ami egészen elképesztő, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki. Hát a videóklip az voltak éppen olyan volt, mint egy filmnek egy kisebb jelenete. Tehát mikor egyrészt megkaptuk a helyszínt a Gödöllői Királyi Kastélyt, ami egyébként is gyönyörű.
0: Jó, ez egyik kedvencem.
1: Tényleg csodaszép helyszín. Az ember egyből a hangulatba jön. Én nagyon szeretem ezeket a gyönyörű kastélyokat, a régi időket. Én nagyon szeretem ezeket a régi ruhákat, a kosztümruhákat. Szóval nekem amúgy is nagy kedvencem ez az időszak. És mikor a hangszerelés megszületett, először én egy orchestrálra, vonósra írtam ezt a hangszerelést, és hegedű szóját végig, vonós járt a fejemben, egy cselló, aztán egy kvártett később, és aztán a végül megírtam egy ilyen orchestrát rá. Nekem megvan ez a változat is, és arra készült el a konkrétan a pop hangszerelés. Úgy nevezném pop hangszerelésnek, hogy dob, gitár, tudod, a klasszikus felállás. És akkor így jött a 100-szor szép ötlete. De maga a hangulat és a dallam az már egészen, amikor a feleségem eltörte kint külföldön a lábát, na akkor aztán belekerültünk egy elég nagy káváriába, és nem volt egyszerű a hazajövetel, elég súlyos lábtörés szenvedett 2 helyen is a lába, és aztán ez az időszak, ez a feszült időszak szülte egyébként ezt a dallamot, tényleg a legváratlanabb pillanatokban jönnek a dallamok, az ihlet úgymond, és nekem például a repülőn jött ez a dallam a fejemben, folyamatosan ez járt, miközben 20 percenként mozgattam a lábujját a feleségemnek, hogy véletlenül se alakuljon kint fent a gépen egy trombózis vagy egy vérög, úgyhogy elég kemény időszak volt ez, és hát ilyenkor születnek a dalok, tehát amikor az ember benne van a sűrűjében. Na hát a 100-szor szép az ekkor született voltak éppen.
0: Mondhatjuk azt, akkor rád is jellemző az, hogy a zene egyfajta terápiaként szolgál, vagy hat rád?
1: Mindenképpen. A 100-szor szép az számomra többet jelent az elmúlt 10 év összes dalánál. Nem szeretek ilyen nagy szavakkal dobálódni, de tényleg az a helyzet, hogy olyan mély érzésből fakad ez a dal. Annyira bármikor meghallgatom, folyamatosan elragad magával. És az, hogy ezt egy ilyen, úgymond, szerintem kimondhatom, egy ilyen Bridgerton korszakban írtam ezt a dalt, meg is így magát a képi világot, tehát ebbe az 1800-as években, ez önmagában szerintem egy ilyen varázslatos történet, de ez a dal nekem mindig többet fog jelenteni.
0: Innen folytatjuk majd Horváth Tamással, de előtte még zenélünk egy kicsit.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén mi is ott leszünk a Vávölgyi Fesztiválon, szombat este felé pedig Horváth Tamás is színpadra lép, akivel pár perccel ezelőtt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kijött a 100-szor szép című új dala, amihez videoklip is készült. Ha jól tudom, akkor a kliphez a forgatókönyvet is te írtad, és társ rendezőként is működtél.
1: Nagyon-nagyon szuper vagy. Jó tájékoztattak téged, tényleg elég jó tájékozott vagy. Valóban így van ez. Igazából másodperc alapú forgatókönyvet írtam.
0: Azért az nem rossz.
1: Nagyon sokat dolgoztam rajta. Az a helyzet, hogy szerettem volna egy olyan jelenetet igazából, hogy is mondjam, átadni a közönségnek, egy olyan jelenetet képre vinni, ahol igazából nem adjuk a szájába a nézőnek a történéseket, csak valamiért ezt a grófot, ezt a Tamást, ezt összeverték és elkapta a király, ugye a mi pintér tenyány, és voltak éppen a videoklipben nem derül ki, hogyha a szövegre figyelünk, azért nyilván akkor észre lehet venni, hogy itt valami titkos szerelemről vagy valami kapcsolatról van szó. Nem hiába kértem meg a kedves feleségemet, úgy, hogy egyébként még akkor tényleg a gyógyulás folyamatában volt elég erősebb, sőt, hát most is voltak éppen tart a rehab időszak, de nagyon édes volt, felvette azt az abroncsos ruhát, és oda beült, és ott lógatta a lábát nekünk 6-8 órán keresztül, és nagyon-nagyon hálás vagyok a munkáját. De hát ugye ez egy titkos szerelemről szól ez a kapcsolat, és igazából itt nem teljesül be a szerelem, nem lépünk le kézen fogva a naplementében, hanem konkrétan kivezettetnek a videóklip végén engem a teremből. És hiába vallok szerelmet, próbálok küzdeni ezért a szerelemért, ez most nem egy happy end. De ki tudja, lehet, hogy folytatódik majd a történet.
0: Hát mindenképpen a hétvégén folytatódni fog, hiszen ugye ott leszel te is a Vávölgyi Fesztiválon, ha jól tudom, szombaton, 6:30. Na, de ezt a dalt is hallhatjuk-e?
1: Nem.
0: Nem? Komolyan?
1: Milyen jó lett volna azt mondani, hogy igen. De nem.
0: Hát arra számítottam.
1: Nem, őszinte leszek. Ez a dal idén a Budapest Parkban fog először megszólalni. Én ezt megígértem a nagy érdeműnek, és tartom a szavam. Ettől függetlenül a Vávölgyi Zsúra bizony készülünk, sőt, ízelőtöt is adunk a parkos koncertünkből. Tehát minden évben a parkban egy nagyon különleges tematikával készülünk. Idén démonokat győzünk le, belső démonokat, amik testet fognak ölteni. 11 belső érzésről van szó. Lesz itt depresszió, harag, féltékenység, irigység, és sorolhatnám még. És ennek a hangszerelését elviszik egy picit ázsiai világba. Maga a park és a színpad át fog változni egy kicsit ilyen ázsiai, japán templommá, szentélyé konkrétan, és

0: igazából egy ilyen világba varázsoljuk el a mi drága közönségünket, és mivel imádjuk a Válvölgyi Zsurt, és tudjuk, hogy ezen a fesztiválon mindig nagyon jó a hangulat, és fantasztikus buli szokott lenni, ezért szerettük volna ezt a világot megmutatni, már egy ízelítőt adni, és szeretnénk egy különleges műsort adni, úgyhogy mindenképpen más lesz ez a koncert, mint általában egy Horváth Tomi koncert. Ezt
1: akkor találkozzunk a Válvölgyi Fesztiválon 18.30-kor a nagy színpadon szombaton.
0: Ámen, így legyen.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Mi pedig már megyünk is tovább, méghozzá Horváth Tamás és a Kovalszky meg a Vega közös dalával, Fehér Holló a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Krisztina körúton, méghozzá az Attila úti és a Vérmező út kereszteződésénél, illetve baleset történt a Tököli úton is, a Keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten még fennakadásra számítani. Az M0-es autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé pedig Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt, a 20-as kilométernél két belső sáv is zárva van, úgyhogy a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már elérte a 10 kilométert is. 0620 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon sokan vannak az utakon, M1-es, M3-as, M5-ös, M7-es, M0-as autópálya, autóút, úgyhogy mindenki legyen egy kicsit óvatosabb, mindenkit hazavárnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Búzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
2: Elektromos autókat kaptak az intézmények, első segélynyújtó versenyt tartottak, az e-rollerhez is kell biztosítás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az Egri tankerületi központ 9 új elektromos autót adott át a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeknek, írja a heo.hu. A több mint 216 millió forintos program célja a gyógypedagógiai ellátás fejlesztése. A járművek az Egri és a Hevesi gyógypedagógiai intézményekhez, valamint a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz kerültek. Összértékük 121 millió forint. Az autókat utazó gyógypedagógusok és szakszolgálati szakemberek használják majd. A programban továbbképzések és eszközbeszerzések is szerepelnek. A fejlesztések több mint 2100 gyermek ellátását segíthetik Heves vármegyében. Az 54. országos első segélynyújtó verseny Heves vármegyei fordulóját rendezték meg az Egriesek kertben. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a megmérettetésen 15-5 fős csapat vett részt 3 korcsoportban. A résztvevők elméleti és gyakorlati feladatokban is összemérték tudásukat. A szervezők a lakosság figyelmét is felhívták az életmentő ismeretek fontosságára. A programban partnerként vett részt az Országos Mentőszolgálat, a Heves vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Honvédség is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: Az időjárásról. Továbbra is derült lesz az ég felettünk, maximum néhány gomoly felhő jelenik meg. A szél mérsékelt marad, csak holnap reggel élénkülhet meg átmenetileg. Egerben este 14, még hajnalban 10 fok valószínű. Csapadékra nem kell számítani. A melegedés folytatódik, így szombaton már akár 24 fokot is mérhetünk majd napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, pontosan 15 óra van, a híreket és információkat követően Szávai Rihárd köszönt mindenkit, a következő 3 órát töltetjük majd együtt hasznos infókkal Egerből is a legnagyobb Best FM slágerekkel, többek között munkából hazafelé. Pitbull és Neo kezdi ezt az etapot, ez a Time of a Life-szabesten.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, jó utat az úton lévőknek, várjuk a közlekedési infókat ma délután is a 0620 355 65 55-ös SMS és Viber számunkra. Ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak, tapasztalnak, közlekedve az utakon, akkor azt írják meg nekünk. Még egy szemonol a számunkat, 0620 355 65 55-ös, ide SMS és Viber üzenetet egyaránt várunk. Amiről tudunk, ugye a négy sávoson javában dolgoznak, ott félpályás útlezárásokra kell számítani több helyen. Ez már egyáltalán nem újdonság, mint ahogy az sem, hogy a kivezető útszakaszokon Eger, Szolók és Noszva irányába szintén munka folyik, illetve útfelbontás van egy viszonylag nagyobb a Kovács János utcában is, illetve több helyen is elkezdődtek a kátyúzási munkálatok városunkban. Na, ennyit egyelőre a közlekedési információkról. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, aki járműbe ül a mai délután folyamán. Egy jó kis nyári hangulatú slágerre megyünk tovább DJ Szemétől és Lunától, ez a Boys of Summer, itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délutánt mindenkinek!

0: meg otthon volt.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. De jó ezt kimondani, zseniális az idő, itt a hétvége. És itt vannak az útfelbontások is a városunkban. Ha hazafelé igyekszik, akkor sok türelmet kívánok, hogy kérek inkább önöktől. Szükség is van rá ezekben az időkben, meg hát szükség lesz a jövő héten is, mert hogy kijöttek a legfrissebb információk arról, hogy jövő héten mi vár a városban közlekedőkre, ugyanis természetesen folytatódnak tovább az út- és közműfelújítási munkálatok a város több pontján, így az autósoknak és a tömegközlekedéssel közlekedőknek továbbra is jelentős forgalom korlátozásokra, ideiglenes lezárásokra és torlódásokra kell készülniük, összegezte az Eger Hírek oldalán. A Magyar Közút Nonprofit ZRT koordinálásával tovább zajlanak a munkálatok a 25-ös fiút belterületi szakaszán, valamint az Eger Szalókis-Noszfaj felé vezető utak mentén is. Emellett a Heves megyei vízmű ZRT a Vörösmarty úton folytatja az ivóvíz bekötő vezetékek és tűzcsapok cseréjét. A város tájékoztatása szerint több helyszínen is ideiglenes forgalomterelés marad érvényben, egyes buszmegállókat pedig átmenetileg lezárnak. És akkor nézzük a legfontosabb változásokat. A Felső-Tárkányi csomópont és a Felsővárosi utcák között továbbra is ideiglenes forgalomterelés mellett dolgoznak a kivitelezők, szegélyeket, víznyelőket és az Egri úti buszmegálló párt bontják. A Tesco-Obi csomópont és a Cifrakap utca közötti szakaszon már elkészült, az aszfaltkopórétek és a burkolati jelek is felfestésre kerültek, itt már csak kisebb befejező munkálatok maradtak hátra, egyébként teljesen jó lett az út, én már próbáltam ma. Az Egerpatak híd és a viadukt alja közötti szakaszon mindkét oldalon szegélybontás, buszöbelés, víznyelő építés zajlik május 26-ától a belváros irányába ideiglenesen lezárják a Garzonház buszmegállót, erről is jó tudni. A 24-es és a 25-ös főutak csomópontjánál a belső sziget építése zajlik, a hét második felében aszfaltozás várható, ami miatt jelzőőrös forgalom irányításra és buszterelésre kell számítani. A Vörösmarty úton a vízmű munkálatai több szakaszon is folytatódnak, a Rózsakárai utca és a Csiky Sándor utca, illetve a Petőfi Sándor utca és a Betlen Gábor utca között az út déli oldalán két sávot lezárnak, a forgalom egy-egy sávon haladhat. A Petőfi Sándor és a Betlen Gábor utcák közötti buszmegállót ideiglenesen szintén lezárják. A munkák várhatóan június közepéig tartanak majd. A Szalóki úton májusban még a kötőréteg építése várható, a teljes kivitelezés itt június közepére fejeződhet be. A noszvai bekötő úton profilmarási munkákat és akna szintbehelyezést végeznek, zárójelet nyitok, remélem, hogy sikerül is, zárójel bezárva, miközben a Tetemvár és a Malomút térségében szegi építés zajlik. A város előre jelezte, június-júliusban a régi Cifrakapó út egy szakaszát a Tetemvár és a Malomútca között várhatóan teljesen lezárják majd 4 hétre a közmű és építési, útépítési munkálatok miatt, szóval lesz itt azért elég fennforgás majd. Az önkormányzat a közlekedők türelmét és az együttműködését is kéri a következő időszakban is hangsúlyozva. A fejlesztések célja egy korszerűbb és biztonságosabb közlekedési infrastruktúra kialakítása itt szeretett városunkban. Ez tehát a jövő heti menü, ami az egri közlekedést illeti, úgyhogy ha valaki kicsit idegesebb sofőrnek vallja magát, akkor vannak ezek a jó kis magnéziummal dúsított szőlőcukorkák, ezt nagyon tudom javasolni. Vagy hát nagy levegő szúszá, illetve hát mondjuk kikerülni a csúcsforgalmat, hogy erre természetesen van mód és lehetőség, és olyan órákban vagy olyan időszakban közlekedni a városban, amikor kevesebb autó van az utakon. Mondom még egyszer, ha ez nem feltétlenül szükséges, mondjuk egy bevásárlást el lehet intézni például a két csúcsforgalmi időszak között is. Na hát ennyit egyelőre akkor a közlekedési infókról, ha bárkinek van bármi, ami említésre érdemes, jöhet 0620-355-6555. A The Underdog Project-tel hangolódunk a nyárra, itt lesz a Summer Jam mindjárt a best kedvencek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék, már is befutott egy közlekedési információ. Norbi azt írja, hogy a Eger-Bakta belterületén a 24-es főúton készülnek a drága fotók, óvatosan arra felé és türelmesen, sőt mindenhol, ha pedig van bármilyen információ az utakról, ami úgy említése érdemes, vagy valamint ami kimaradt esetleg az előző közlekedési információkból, jöhet 0620-355-6555, ez az SMS és a Viber számunk, ez pedig Rúzsa Magdi és Lotfi Begi új slágere, a nyári zápor itt a Besten.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eger élet a volt laktanya területe, fadölt ki az érsekkerti játszótérnél, nagy lesz a reptér forgalma. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe. Az egerhírek.hu szerint a város 20 év után dönthet saját hatáskörben a több mint 37 ezer négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan ingatlan jövőjéről. A város a következő időszakban megkezdi a fejlesztési és hasznosítási lehetőségek tervezését. A jelenlegi bérlők maradnak, az őrzés és a terület működése továbbra is folyamatos lesz. A megállapodás az állammal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel jött létre, amely rendezte a korábbi tulajdoni helyzetet. Kidőlt egy fa az egri Szmlecsányi Lajos érsekkert játszóterénél, a heol.hu megtudta, az eset során senki nem sérült meg, de a fa megrongált egy mászókát. A sérült játszótéri részt ideiglenesen lezárták. A kidőlt fa eltávolítását a Városgondozás Eger Kft. És az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport szakemberei végzik. Az önkormányzat azonnali műszeres vavizsgálatot rendel el az érsekkert játszótereinek környezetében. A cél a hasonló esetek megelőzése. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék a veszélyes vagy beteg fákat. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta, a pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Az időjárásról. Továbbra is derült lesz az ég felettünk, maximum néhány komoly felhő jelenik meg. A szél mérsékelt marad, csak holnap reggel élénkülhet meg átmenetileg. Egerben este 14, még hajnalban 10 fok valószínű. Csapadékra nem kell számítani. A melegedés folytatódik, így szombaton már akár 24 fokot is mérhetünk majd napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, végre péntek, de is ráadásul délután 16 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál Szávoly Rihárdot hallják. Ezt az órát is együtt tölthetjük majd hasznos infókkal helyből Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is folytatjuk tovább a sort, a Deja Vu dalával érkezik az I Can't Stop, itt a legnagyobbak között.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek, és a folytatásban egy kicsit művelődni fogunk, ugyanis jönnek a könyvtári programok, mert hogy a Bródy Sándor könyvtárban a jövő héten sem áll meg az élet, csak egy kicsit, mert hogy a pünkösdi ünnepek miatt módosul a könyvtár nyitvatartása, emellett a következő hétre több családi és irodalmi, valamint közösségi programmal is készül az intézmény. Május 23-án, azaz holnap szombaton a központi könyvtár, a gyermekkönyvtár és a pláza könyvtár 10 és 16 óra között tart majd nyitva, míg a felnémeti és a felsővárosi fiók könyvtár zárva lesz. Május 24-én, azaz vasárnap, 25-én hétfőn a pünkösdi ünnepek miatt, május 26-án kedden pedig szakmai program miatt valamennyi részleg zárva tart majd, írja tehát a Bródy Sándor könyvtár. Az intézmény május 27-én szerdán viszont ismét programokkal várja majd az érdeklődőket. Délelőtt 9 óra 45 perckor és 10 óra 30 perckor rendezik meg a Círóka a forrásban mondókázó zenés foglalkozást a gyermekkönyvtárban, ahol a kisgyermekes családokat várják. Játékos programokkal, ha részvételhez jegy vagy bérlet váltható. Ugyanezen a napon 17 órától mutatják be Varga Petra Repülnék a víz fölött című kötetét a központi könyvtárban. A 20 novellából álló könyv anyasággal, gyermekvállalással, gyásszal és családi konfliktusokkal kapcsolatos tabu témákat dolgoz fel. A beszélgetésen közreműködik Varga Tibor, valamint Zsoldos Adrián és Zsoldos Árpád.

Sorozatot pénteken 14 órától az Egri Társas Játék Klub zárja majd a központi könyvtárban. Ezek voltak tehát az Egri Bródy Sándor könyvtár ajánlatai a jövő hétre, ami a folytatást illeti, én pedig ajánlom a Dírszűny slágerét, jó magas hangerőn hallgatni. Ez az In The Music itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek itt a hétvége kapujában.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, és itt van velünk a vonalban visszatérő vendégünk, Autómentős Ferika az utakról. Szervusz, szia!
1: Szia, Ricsi, sziasztok! Már megtanultam, hogy nem tudi vagy, látod?
0: Hát, mostanában pénteken, igen, igen, ezt nagyon jól teszed, pénteken velem találkozhatsz mostanában, meg a hallgatók is. No, de hát ugye száguldó riporterünk vagy, ezért most elsőként arra lennénk kíváncsiak, hogy mi a helyzet a városban. Történt-e valami említésre érdemes dolog? Jelenleg mi tapasztalható? Egy kis összefoglalóval, hogyha jönnél nekünk.
1: Csendnyugodjon, békesség van, balesetről még nem tudok beszámolni, a szokásos dugók azok megvannak az utakon. Egy az autópályán egy kigyulladt kamion akadályozta a forgalmat Budapest irányába, és valahol a 33-as út mentén, most bocsánat, nem tudom pontosan felidézni, hogy hol, ott egy munkagép égett. Hosszú hétvége jön, jó időnk lesz. Remélem nem lesz az, hogy a motorosok megőrülnek és halomra törik magukat. Erre figyeljünk oda, akik útra kelnek, hogy erre számítani kell, hogy rengeteg motoros lesz most a Bükk-Mátra vidékébe. Illetve, hogyha szabad egy saját tapasztalatot behoznom, becsempésznem, a mai témánkba voltunk szervizeltetni járművünket, és ha hiszed, ha nem, klímával kapcsolatos.
0: Ó, igen, mert hogy ugye sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy hát van nekem egy klíma az autóban, és akkor egyszer csak nem működik. Én már jártam így egyébként, hogy úgy nem használtam télen, értelemszerűen, vagy csak mondjuk párátlanításra egyszer-kétszer, és amikor nagyon kellett volna, akkor meg nem volt. Tehát ugye most az az időszak jön, amikor lassan, mint a gumisoknál, ugye időpontot kell kérnünk a klímásokhoz is.
1: Igen, és ráadásul mi úgy jöttünk rá, hogy volt klímánk, meg volt fűtésünk is, csak elég gyengécske volt, elvittük átnézetni, mondták, hogy picit rá kell tölteni a klímára, egy kis tisztítás ráfért, illetve mondták, hogy a kis alacsony teljesítmény az nem azért van, mert kevés a klímába a gáz, hanem sajnos a fűtő ventilátorunk, ami az utastérbe fűti az utasteret, az haldoklik, és az meg fog hamarosan megkenni, úgyhogy szét kell kapni a kocsinak a belsejét, és a fűtőventilátort cserélni, hogy tökéletes legyen a hőfok odabent, és erre mondom azt, hogy mindig érdemes elvinni az autót egy szakemberhez, mert nem minden esetben az van csak, hogy kevés a gáz. Lásd, saját példámat mondom, ezt nemrég hoztam el az autót a szervizből, hogy ilyen kis apróságokon is múlik, hogy éppensége a fűtőventilátornak a motorja kezd bekrepálni, és ezért kell úgymond cserélni.
0: Igen, tehát azért azt még gyorsan, de tegyük oda zárójelben, hogy azért a klímatisztítás is azért elég fontos, hogy a pollenszűrő is legyen rendben, meg hát úgy egyébként időszakonként azért érdemes ezt a klímát kitakarítani.
1: Igen, a klímafertőtlenítés az egy jó dolog. Tessék szépen ózonozni az autót minden egyes ilyen alkalommal, illetve aki allergiás, vagy tudja nagyon jó, olyan embert fog szállítani, aki kicsit allergiás, most már van többfajta pollenszűrő, van a normál pollenszűrő, van egy aktív szennes, és van egy újfajta, egy ilyen nanofilteres, úgymond, ami ilyen antibakteriális szűrő, ami is igazából minden ilyen pollentől kezdve, ami allergén dolgot okoz, azt kiszűri. A jó dolog, hogy ezt elvégzi, a rossz dolog az, hogy kétszer annyiba kerül, mint egy szénszűrő, de aki allergiás bármire is, mondjuk te az esetben nem tudom, hogy emlékszem, te is valamire allergiás vagy.
0: Hát a szénanátka, igen, az megvan, igen, igen.
1: Igen, na egy ilyet próbálják ki, és jó dolog.
0: Most itt lesz a hétvége, csodás idő van, ki lehet próbálni a klímákat, működik-e vagy nem, ha nem az, akkor azért az a rosszabbik eset, viszont ha igen, akkor tényleg, hogyha van ennek olyan bukéja, szaga, bármi egyéb, akkor az azt jelenti, hogy ott erősen tisztításra szorul, tehát érdemes időpontot kérni.
1: Ott már nagy baj van, hogyha olyan kellemetlen, áporodott illat van, akkor az már nem jó, ott már nagyon erős, ott már egy dupla tisztítás se ártana, inkább én azt mondom, mert ott akkor már a baktériumok meg tudtak tapadni a légcsatornába, úgyhogy ott minél hamarabb és minél erőteljesebb tisztítást tessenek végrehajtani.
0: Teszteljük a klímát, és vigyázzunk magunkra autósként, motorosként, kerékpárosként, mindenhogy közlekedve. Ez nagyon fontos, hogy ne kelljen Ferikével találkozni.
1: Úgy legyen.
0: No, viszont mi a jövő héten találkozunk, holnap azért nem, mert a rolicsek lángos zárva lesz, úgyhogy azt most kihagyjuk.
1: Pedig én nekem nem örülök, most azért reggel is számolom szívesen veled egy lángos, de remélem pihennek egy kicsikét, és majd egy közelebb.
0: Annak én sem örülök, hogy zárul lesz, tehát ez ma jövő héten folyt köv, adásban pedig, ha minden jól megyek, a kedden majd a Ludival jól elbeszélgettek. Jó hétvégét, jó pünkösdölés nektek, és balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: Kellemes hétvégét, és balesetmenteset mindenkinek. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, jó hír az Egerben közlekedőknek. Megkezdte az önkormányzat a város legkritikusabb balesetveszélyes úthibáinak soron kívüli javítását. Mint írják, az egri úthálózat hibáinak javítására kiírt önkormányzati közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel az új eljárás lefolytatása jogi előírások miatt még időt vesz igénybe a városvezetés. Úgy döntött, hogy a közlekedés biztonság érdekében azonnali aszfaltozási munkálatokat rendel meg azokon a helyszíneken, amelyek rendkívül baleset veszélyesek. Az elmúlt hetekben az önkormányzat mintegy 9,5 millió forintból végeztette el a legsürgősebb helyreállításokat. A munkálatok során többek között a víznyelőrácsok és az aknafedlapok környezetét javították, valamint megszüntették a mély és baleset veszélyes kátyúkat. A beavatkozások érintették a Sertakapu, a Kossuth Lajos, a Széchenyi Klapka, Cifrakapu, az Arany János, a Faiskola, a Hadnagy, a Barkóczi, a Vallon és a Kertész utcákat, emellett dolgoztak a Bazilika melletti gyalog átkelőhelynél, valamint a Bicskei aladárúszoda környezetében is. A város tájékoztatása szerint Eger többi részén további úthibák teljes körű javítására a sikeres közbeszerzési eljárás lezárulta után kerülhet sor. Az önkormányzat közölte azt is, szakirodájuk folyamatosan figyelemmel kíséri az utak állapotát, ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számítanak, aki balesetveszélyes úthibát észlel, a város üzemeltetési irodának jelezheti a problémát a városüzemeltetési iroda kukac.eger.ph.hu e-mail címen. A bejelentéshez kérik a pontos helyszín megjelölését, valamint lehetőség szerint fotó csatolását is. Na hát hajrá! Jó munkát kívánunk ezekhez a munkálatokhoz, a kivitelezőknek. Nálunk pedig jön Fatboy Slim és a Praise You a Besten. Hello Eger, csodás péntek délutánt mindenkinek.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, jó volt Tom Novi, ez volt a Your Body, 17 óra és 49 perckor. Ez azt jelenti, hogy mindjárt startol a Night Shift, és mivel péntek van, ezért meglepetés DJ érkezik White Boy mellé. A következő 2 órában tehát tökéletes hétvégi alapozás érkezik. A mixeknek köszönhetően Szávó Érihát pedig közben elbúcsúzik. Ha minden jól megy, mi legközelebb vasárnap találkozunk újra, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Holnap pedig Rolicek Judit várja majd önöket. Gáspár Laci már megelőlegezi nekünk a füllet forró nyarat itt a Veszten. Minden jót, bye bye!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7
1: Best FM, a legjobb zené.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak, mi kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyakunk van a hosszú hétvége, úgyhogy akkor ezt a hosszú hétvégét mi most csináljuk úgy, mintha két hétfő lenne. Egy az elején, egy meg a végén. A végén mondjuk tényleg hétfő lesz, pünköst hétfő. Az eleje az pedig csináljuk úgy, hogy ma van, és akkor ma a Nácsi Fekfrában legyen a hétfői hangulat, vagyis Classic House 120 percen keresztül, ami ugye azt jelenti, hogy Lauer Christian fog majd hozzám csatlakozni héttől. Itt a lemezjátszók mögött, addig pedig én White Boy 6 és 7 óra között. Indul a péntek esti Nácsi Fekfra.
0: Életünk

0655-155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620-55-55-155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És ugye Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lauer & Canard, itt a hétfői Classic House Mixek megtalálhatóak, Hangya Nagy H-val, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimnuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House Mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Klubhimnuszok, klubklasszikusok, mindegy, hogy hívjuk őket, akik jártak bulizni a 90-es és a 2000-es évek környékén, biztos, hogy ismerni fogják a következő 60 perc kínálatát is, mint ahogy remélem, hogy az előző egy óra playlistje is abszolút ismerős volt nekik. Lauer Krisztián lesz a következő óra házigazdája, úgyhogy gyorsan helyet cserélünk, szóval Classic House, itt a Best FM, a Nightshift második órájában 7 és 8 óra között is pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dölt meg a Mount Everesten, holnap sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt reggeli robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan vissza lehet majd állítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Azt még vizsgálják, hogy pontosan miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült. Közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségik, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A rock and roll hírességek csarnokába történő bekerüléshez rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Az egyik, amit ezek közül még Beyoncé nem teljesített, a 25 éve tartó karrier, ami szólóban még nincs meg neki. Jövőre már meg lesz, úgyhogy meg lennék lepődve, hogyha 27-ben ne lenne ott a jelöltek között. Nálunk itt lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Rastafem a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Égési Centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
2: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hogy a nagy klasszikust idézzem, Love is in the air, hát nem csak a levegőben, az éterben is itt lesz a szerelem velünk a következő órában. Mert a Sheryl Cole indítja az előttünk álló 60 percet a Fight for this Love-val, aztán nem sokára jön Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, őt pedig követi a Black Eyed Peas a Where is the Love-val itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez a két dal így egymás után tökéletes, mert a nyári zápor nem lesz holnap, úgyhogy nyugodtan lehet menni outside, bárhova szabadtéri programot tervezni. Sőt, olyannyira jó lesz az idő, hogy vasárnapra már extrém magas UVB sugárzást is igennek a meteorológusok.

Best FM a legjobb zené. 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a tárpunk azért merőben mást jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Kent James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is össze tudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Bunny Rockers és az I Like The Way.

Jazz FM a legjobb zenék. Jövő szombaton kiderül, hogy vajon hol lesz karnevál. Londonban, vagy Párizsban. És hogyha hát a Paris Saint-Germain nyer, akkor nyilván majd Párizsban, de hát előtte gondolom azért itt Budapest utcáin is megcsinálják a hangulatot, bár ez szerintem az Arzenál szurkolókra is abszolút igaz lesz. Most mi minden esetre a francia fővárosra koncentrálunk. Dario G-nek köszönhetően a Carnaval de Paris itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy lány egy fiúval, egy lány két fiúval, meg egy komplett zenekar plusz egy lány. Ne tessék semmi rosszra gondolni, ezek a felállások lesznek a következő órában. A Faithless Dido-val és a One Step Too Far-ral érkezik, majd Tóth Gabi jön Mayonnal és Shane 54-jel, Robbie Williams pedig Kylie Minogue-gal, és a Kidzel indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Van, ahol majd csak jövő hét közepétől kell lezárásokra, elterelésekre számítani a hétvégi Bajnokok Ligája döntő miatt, de vannak olyan helyek Budapesten, ahol már most tilos megállni, sőt, ezeket a helyeket leginkább el is zárták a forgalom elől. Például Olof Palme sétány a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, illetve az Állatkerti körútat a Gundár Károly út felől a Hősök tere irányába. Hát autóval ne is próbáljátok.

legjobb zenék, ahogy a férfi rapperek is az aranyású hölgyeknek szoktak komplett dalokat szentelni. Most jön egy dal a másik oldalról, azokról a palikról, akik menőnek hiszik magukat, pedig nem azok. No Scrubs, jön a TLC.

Best FM, a legjobb zenék, nem csak a Billy Joel dalt, de a dalhoz készült videoklipet is átdolgoztam a Westlife, amelynek egyébként az ő verziójukban Claudia Schiffer volt a főszereplője. Érkezik az Uptown Girl itt a

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ezt a legjobb zenék a Westlife-nak köszönhetően pár perccel ezelőtt volt már itt ír fiúzenekar, akkor most jön egy angol fiúzenekar, pontosabban az angol fiúzenekar, akik a Westlife-hoz hasonlatosan az idő alatt egy picikét megfogyatkoztak létszámilag. Öten indultak, manapság már csak hárman vannak, viszont ők hárman mind a mai napig aktívan turnéznak, és egy-két évvel ezelőtt nálunk is felléptek élőben a Budapest Parkban. A Take That érkezik a Babe-bel itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nagyon úgy néz ki, hogy holnap, vagyis szombaton fog megérkezni a nyár, az igazi nyár. Nálunk is egyszerre fog megérkezni a szombat és a nyár a következő órában. A Summertime jön majd DJ Jazzy Jeff-től and the Fresh Prince-től, a Saturday Night-ot pedig Vic Field hozza. A mai utolsó órában 11 és éjfél között itt a Best-em.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszélem a legjobb zenék. Tudom, hogy most még csak péntek este van, de hosszú hétvég előtt állunk, úgyhogy én azt mondom, hogy maxoljuk ki ezt a szombat esti bulis életérzést. Először Wakefield-el és a Saturday Night-tal, aztán pár perc múlva Cuny Williams-el, Mooney Love-val és a Saturday-el itt a

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM, a legjobb zenék. Nagyon sokan bíztak abban, hogyha a Covid után kialakult kis szorongása elmúlik Mike Pattonnek, a Faith No More énekesének, akkor lesz még Faith No More koncert. Hát Mike Patton azóta is turnézik más formációkkal, de valahogy a Faith No More nem akar újból összeállni. Ők jönnek most az Easyvel itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy azt már korábban is jeleztük, meg mondtuk, igazi summertime vár ránk a hétvégén, végig a hosszú hétvégén, szombaton, vasárnap, hétfőn, úgyhogy tessék ezt kihasználni, és minél több szabadtéri programot csinálni. Persze ezért ránk is szakítsatok majd időt, mert ugyanúgy azért jön majd a Night Shift 6-tól, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill lounge és deep house, hétfőn pedig classic house. Jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, én pedig megyek, jó éjszakát. Nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.